0: magyar hírmagazin.
1: Szép estét kívánunk a mikrofonnál, Bányi Kriszta.
2: És Sebestyén Áron köszönti önöket.
1: Áron, mondd csak, nálatok a kertben vannak már méhek.
2: Így van, ahogy elkezdtek kinyílni a kertben a virágok, egyre jobban előjöttek ezek.
1: Hogy miért is kérdeztem erre rá, hamarosan eláruljuk bővebben is, de ma szó lesz arról is, hogy nemrég egy együttműködés született a Dobor Jáni Liszt Centrum és a Felsőpujai Liszt Gimnázium között. Hogy ez pontosan mit jelent az ott tanuló diákoknak, ezt is megismerhetik mai adásunkból. A Riding, Dobor Jáni Liszt Központ és a Franz Liszt Gimnázium Oberpullendorf Felsőpuja együttműködést indított. A kezdeményezés középpontjában a fiatalok találkozása áll a zenével, a kultúrával és Liszt Ferenc személyével, múzeumi tárlatvezetések, műhelyek, koncertlátogatások és közös projektek keretében. A részletekről most Gátas József, a Liszt Központ produkciós vezetője beszél.
3: Már korábban voltak kisebb együttműködések, ilyen volt a Liszt on Tour, ahol Katarina Titova, Artist in Resident művésznője a Liszt Fesztiválnak tartott egy speciális zenés estet a diákoknak. Aztán voltak még kisebb-nagyobb együttműködések, koncertlátogatások keretében, és mind a két fél részéről, tehát mind az iskola, mind a kultúrcentrum része nagyon erős az együttműködésre való igény, mint mondtam, a regionális adottságok miatt, illetve hogy szeretnénk a jövő zene szeretői, zene hallgatói, koncertjáró és kultúrt érdeklő közönségét kinevelni, és erre nincs is jobb alkalom, mint a nagy zeneszerzőről elnevezett gimnáziumba bevinni a programot. Hogy mit is jelent ez konkrétan, ez az együttműködés, amit most Duhát Kutavács úr aláírt a Neuhold igazgató úrral. Egészen pontosan itt tervezünk különböző workshopokat, részben zenei témakörökben is, speciális tárlatvezetések a Liszt örökségnek a jegyében, ami kimondottan a diákoknak szól, sőt, tervek között van az is, hogy a diákok is részesei lehetnek ezeknek a vezetések, nem csak passzív befogadóként, hanem alakítóiként is, esetleg aztán zenetörténeti előadások a művészeti vezetőink részéről az iskolában felkeltvén egy alternatív énekórának a keretében, ami már eddig is működött, és a jövőben is jól fog működni, hogy bizonyos koncertekre, elsősorban a zongora koncertekre szívesen látjuk a gyerekeket akár kedvezményesen vagy ingyenesen, illetve a tervek között szerepel az, hogy nemzetközi klasszikus zenei sztárokat, az élvonalbeli előadókat elvigyük az iskola falai közé, hogy diákok is lássák, hogy mivel is lehet találkozni a Dobor Jáni Liszt Centrumban, hiszen ők a jövő publikuma, és ezt a kultúr örökséget nekik kell majd utána továbbvinni. Tulajdonképpen ez az együttműködés nem más, mint a híd az oktatás és a professzionális zenei élet között.
1: Ugye magának a Liszt Centrumnak ez gyakorlatilag nem újdonság, talán az, hogy konkrétan ezzel az iskolával van ez az együttműködés, igen, de az, hogy a jövő hangversenyt látogató közönségét bevonza a Liszt Centrumba, ez azért már több éves projekt, és gyakorta vannak lehetőségei a középiskolás vagy akár fiatalabb korosztálynak is ellátogatni a Liszt Centrum programjaira.
3: Így van, tehát amikor a megújult Liszt Centrum és megújult Liszt Múzeum megnyitotta kapuit tavaly májusban, kimondott iskolások számára írt programokkal várjuk a gyerekeket a megújult Liszt Múzeumban is, és ez különböző generációknak, az alsósoktól a felsősökig, tehát ez egy nagyon erős, illetve szeretném itt kiemelni, hogy ennek volt van egy határon átnyúló ága is. A Zene Világnapján tavaly Eduard Kutovács úr a Soproni Perzsé Dániel Evangélikus Gimnáziumban tartott egy rendhagyó zeneórát, illetve korábban szintén ebben a gimnáziumban tartott egy kisebb workshopot, és ezeket a határon átnyúló együttműködéseket is szeretnénk immár formálisabb keretek közé vinni, és a soproni iskolával, iskolákkal is felvenni ilyen keretek között a kapcsolatot.
1: A Greenpeace környezetvédelmi szervezet ma a Burgenlandban, Steyrországban, Alsó-Ausztriában és Magyarországon fellelt azbeszt leletek kapcsán szövetségi szintű válságstáb felállítását és hulladékkezelési lehetőségek biztosítását követelte. Részletek Sebestyén Árontól.
2: Ausztriában nincs elegendő azbeszt lerakó a hulladék elhelyezéséhez. A Greenpeace ezért a kőbányák tárolásra való felhasználását javasolja. A négy burgenlandi kőbánya, amelyet az éveleje óta az azbeszterhelés miatt hatósági határozattal lezártak, hulladéklerakóvá alakítható át, javasolta Stefan Stadler, a Greenpeace szóvivője. Az érintett kőbányák évente körülbelül 1 millió tonna azbeszttartalmú kőzetet termeltek. Ennek megfelelően nagy az elhelyezett anyag mennyisége, amelyet most el kell távolítani. Az érintett magánszemélyek és települések támogatásához, akiknek felújítást kell végezniük, vagy anyagot kell ártalmatlanítaniuk, segélyalapra van szükség, követelte Stadler. Ebben az esetben a katasztrófa alap is igénybe vehető lenne.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ma van a méhek világnapja, és most különösen jól látszik, mennyire eltérő a helyzet a házi méheknél és a vadméheknél. Ausztriában a házi méhek számára a mögöttünk lévő tél kifejezetten kedvező volt. Az elmúlt 19 év egyik legalacsonyabb veszteségét mérték a méhészek. A részletekről és a méhek szerepéről most Sebestyén Áront hallják.
2: Salzburgban és Karintiában nagyon jók voltak az adatok, Bécsben pedig a korábbi évekhez képest nagyot javult a helyzet. Ebben szerepe lehetett az időjárásnak is, annak is, hogy a méheket bántó, más élő lények kevésbé tudtak elszaporodni. Közben nem szabad megfeledkezni a vadméhekről sem, hiszen Ausztriában nagyjából 700 faj él, és ők is nagyon fontos beporzók, különösen a gyümölcsösökben. A vadméhek azonban sokszor érzékenyebbek és válogatósabbak. Többféle virágra és változatos pollenforrásra van szükségük, és ez sok helyen egyre ritkább, részben a túlzott tápanyag terhelés, részben a forgalom és az élő helyek feldarabolódása miatt. Sok vadméh nem nagy családokban él, hanem magányosan és gyakran a talajban, üreges növényszárakban vagy apró résekben fészkel, ezért nekik az is számít, hogy legyenek bolygatatlan földfoltok és természetesebb, nem túl sterilre nyírt területek. A táplálékért folyó verseny csökkentésére Bécsben ezért azt tervezik, hogy védett területeken nem telepítenek új házi méh családokat. A méhek szerepe a mindennapokban is kézzel fogható, mert a virágról virágra járás közben virágport visznek át, ezzel segítik a növények termékenyülését, és sok gyümölcs, zöldség és vadon élő növény termése is ettől függ. A méz a virágnektárból készül, a pollen pedig a fehérjében gazdag táplálék, amely különösen fontos a fejlődő lárváknak. Hosszabb távon az segíti a legtöbbet, ha tavasztól őszig mindig van virágzó növény a környezetben, mert a méheket az is megviseli, amikor hetekig alig találnak táplálékot. Emiatt sokat számítanak a vegyesen, egymás után virágzó növények, a vadvirágos sarkok, a bolygatatlan talajfoltok, és az is, ha virágzás idején kerüljük a rovarölőszerek használatát.
1: Ma adásunkat egy újabb Junioron epizóddal folytatjuk. Mivel az érettségi időszakában vagyunk, és bár már az írásbeli vizsgák lezajlottak, az érintett diákok most éppen a szóbeli vizsgákra készülnek. De nem csak itt Ausztriában, hanem a szomszédos Magyarországon is ezekben a hetekben adnak számot tudásukról a maturáló diákok. A budapesti Tamási Áron német nemzetiségi gimnáziumban is érettségi lázban égnek a 10. évfolyamon tanuló diákok, akik nemrég itt jártak nálunk a szerkesztőségben. Így természetesen arról is kérdeztem őket, hogy ők mennyire izgulnak az érettségi miatt.
4: Mondhatnám azt, hogy nagyon sokat készültem, és nagyon sokat próbálkoztam erre tanulni. Én ott tartok, hogy az osztályozó vizsgára tanultam 1 órát, és akkor annyit gondoltam, hogy az elég lesz az érettségire is. De Én úgy gondolom, hogy ez a középfokú érettségi, ez nem lesz azért egy olyan nagy dolog, mert már hát azért az alapvizsgát, amit kell csináljunk nulladik után, abban már érettségi feladatok voltak, középfokú érettségi feladatok, tehát hogy nem hiszem azt, hogy ez most egy ilyen hihetetlen nehéz dolog. Állítólag az osztályozó vizsgánál is könnyebb, meg könnyebb, mint egy B2-es nyelvvizsga, és azért gondolom, hogy az osztály nagy része beszél már B2-es szinten, ha már ezt ilyen intenzíven tanuljuk 3 éve. Úgyhogy szerintem ez így nem a...
1: Tehát nincs félelem benne.
4: Nincs.
1: Oké, többiek, hogy állnak az érettségihez, a német érettségihez?
5: Lényegében már nulladik óta erre készülünk, tehát már azóta tanulunk németet, vagy hát van, aki ugye már több ideje. Szerintem mindenki meg tudja oldani ezeket a feladatokat, már nulladikba kellett tennünk ugye egy alapvizsgát, és hát az a középszintű érettségiből voltak kivéve a feladatok, úgyhogy én eddig minden nap írtam egyet, szerintem megoldható, kicsit azért jó, hogyha begyakorolja az ember, hogy lássa, hogy milyen gyorsan tudja megoldani, de egyáltalán nem kell rá stresszelni szerintem, mert tényleg könnyen megoldható feladatok vannak.
1: A lányok ennyire lazán állnak hozzá, a fiúktól hasonlót várok, hogy miként gondoltok arra, hogy érettségiztek most németből.
2: Igen, nekem is ez a véleményem, én is általános iskolában is tanultam németet első osztálytól kezdve, és szerintem kb. 4 éven már ugyanezt a szintet képviseljük, már általános iskolával összevonva is. Úgy érzem, hogy ez nem a legnehezebb dolog lesz, bízok az ösztöneimben, reményem van, és bízok Istenben, hogy segít. Ő is, nem kell túl izgulni, én igazából csak ugyanúgy be fogok menni, mint egy átlagos napon, amikor írunk egy röbb dolgozatot.
1: Mit tartatok nehezebbnek, ha saját szemszögetekből néztek a német nyelvvel kapcsolatban? Az írásbeli szövegértés, hallásértés, vagy a szóbeli rész?
2: Nekem az írásbeli sokkal nehezebb, mert szóban a nyelvtant el lehet nyelni, és írejteni lehet, hogy én igazából nem tudom a német nyelvtant. Meg egyébként is a semmiről nagyon sokat tudok én beszélni, tehát hogy a szóbeliknál én mindig jobban jártam, felvételinél is, minden bármilyen vizsgáknál én a szóbelin ott hasítottam. Az írásbelibe meg ott meg hozok valamit, jobb papírformát lehozzuk.
1: Srácok, ti még szeretnétek valamit?
6: Nem kell ráparázni, és akkor egyszerű lesz. Hát tényleg erre tanulunk már régóta. Nem lesz nehéz, már írtunk egy nehezebbet is, úgyhogy csak
1: akkor nagyon bizakodóak vagytok.
2: Tehát szerintem most már, aki most kezd el tanulni, ott már nagyon nagy a baj, mert tényleg már 3 éve ezt tanuljuk. Tehát, hogy én már nem is tanulok, mert igazából már a tanulástól függően vagy függetlenül ugyanúgy fog szerintem sikerülni. Nem kell túl izgulni. Alacsony kortizol minden.
0: Időjárás.
1: A nap hátralevő részében jó részt száraz marad az időjárás. Északnyugati szél fújhat, amely időnként megélénkül. A hőmérséklet alig csökkent 16-10 fok alá. Holnap csütörtökön néhány órányi napsütés várható, közben felhők is érkeznek, és Észak- és Közép-Burgellandban eshet egy kis eső. Szeles időre is számítani kell, az északnyugati szél sebessége 50-60 km/h is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 20-25 fok között alakul. Ezzel már adásunk végére értünk, holnap pedig már Áron várja majd önöket a Magyar Hírmagazin adással.
7: Így van, holnaptól én készülök a legfrissebb hírekkel, hallhatnak például a burgenlandi cserkészekről, valamint a hétvégi Tigróce Burgenland túr részleteivel is jönni fogunk. Tartsanak velünk a következő napokban is.
1: További kellemes rádiózást mára, viszont hallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta
7: és Sebestyén Áron búcsúzik.